Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 24-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. I danas, 24. svibnja, u nedjelju na Blagdan duhova, vas očekuje bogata emisija ispunjena čestitkama i glazbenim željama koje dolaze iz raznih krajeva naše domovine. Ostanite s nama i danas na dan podužeg vikenda i to u društvu tonskog snimatelja Ladislava Štrasera te dežurnog urednika Andrije Pavlekovića. Dobro nam došli.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju po vašim željama.
1: Dragoj supruzi Ištvana Čanjija, voljenoj majci u povodu 89. rođendana u Kačmar, još puno sretni rođendana žele sin Snaja i unuka iz Udvara.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négykaréossá testesedett, a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Terdát király 301-ben államvallásá nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Janika Balázs, a vajdasági cigány tamburazene kiemelkedő alakja, akinek neve évtizedeken át egyet jelentett Újvidéken a tambura legmagasabb szintű megszólaltatásával. Janika Balázs 1925. decemberében született a Vajdaságban, muzsikus cigány családban, pályáját hegedűsként kezdte, ám alig néhány év után a tambura lett az a hangszer, amely mellett végleg elköteleződött. Már fiatalon a prim tambura mestereként emlegették. Ez az a kisebb méretű, vezető szerepet betöltő hangszer, amely a tambura zenekarok élén viszi a dallamot. A tambura hosszú története a Közel-Keletig nyúlik vissza, és az oszmán közvetítés révén vált a Balkán és a Dél-Magyarország egyik legmeghatározóbb hangszerévé. A 19. század végétől kialakult az a többtagú tamburazenekari forma, amelyben a különböző méretű hangszerek együtt alkotnak kiegyensúlyozott hangzást. Ebben a hagyományban nőtt fel és vált meghatározó szólistává Janika Balázs. Fiatal éveiben már kávéházakban muzsikált, majd 1948 és 51 között a Montenegrói Rádiónál dolgozott, ahol tovább csiszolta technikáját. A döntő fordulatot az jelentette, amikor 1951-ben megalakult a Novi Sadi Rádió. Ettől kezdve hosszú éveken át a rádió nagyzenekarának vezetőjeként tevékenykedett. A stúdió munka fegyelme és az élő előadások spontaneitása egyszerre formálta művészetét. Nemzetközi fellépései során a tamburazene olyan színpadokra jutott el, ahol korábban kevéssé ismerték ezt a hangszert. A párizsi Olimpia színpadán több mint 30 alkalommal szerepelt, ami önmagában is jelzi rangját. Zenekarának hangzása mindig precízen szerkesztett volt, de az esték igazi csúcspontját az ő virtuóz és érzelemmel telített szólói jelentették. Repertoárja rendkívül széles volt, a vajdasági szerb, magyar és cigány dallam kincs egyaránt helyet kapott műsoraiban. Nem különítette el a hagyományokat, inkább természetes egységben kezelte őket. Pályatársai szerint játékában volt egy megfoghatatlan egyediség, amely néhány hang után felismerhetővé tette. Több külföldi felkérést is kapott, mégis Újvidéken maradt. Hű maradt ahhoz a közeghez, amelyből elindult, és amelynek zenei arculatát egész életében gazdagította. 1988. novemberében hunyt el, de a város emlékművet állított tiszteletére, és neve máig a tamburások számára etalonnak számít. Janika Balázs gyakran hangsúlyozta, hogy a hangszer önmagában csak egy eszköz, az igazi hang az emberben születik meg. Ez a gondolat jól összefoglalja a művészetének lényegét, a technikai tudás mögött mindig ott volt az érzelmi hitelesség és a cigányzenei hagyomány iránti mély tisztelet.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Janika Balázs felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Május 24-én ebben a hónapban már negyedik alkalommal jelentkezünk, Pünkösd vasárnapon, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Természetesen több népszokás is kötődik az ünnephez, talán a legismertebb a pünkösdi királyválasztás. Bálint Sándor néprajztudós ennek kapcsán egy különös történetre hívja fel a figyelmet. A kiegyezés után Ferenc Józsefet pünköstkor akarták magyar királlyá koronázni. Valakinek azonban még időben eszébe jutott a pünkösdi királyság egynapos dicsősége, így a kedvezőtlen előjel elkerülése érdekében előbbre hozták a szertartást. A múlt idézés után következzék a jövő, ajánlom is az előttünk álló óra tartalmát. Bemutatták a hagyaték eddig nem ismert darabjait. A 150 éve született Johann Vukovicsra emlékezik a magyarországi horvátok keresztény gyűjteménye. Kitalálták, megírták és előadták. A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt a témája a tudományos diákversenynek Békés Csabán. Elbúcsúztak a középiskolájuktól. 96 végzős ballagott a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központban. Egymásnak mondták a történeteket a Békés Csabai Grósz György országos román mesemondó verseny résztvevői. Babarci dallamok, a sváb zenei hagyományokat mutatják be a Baranya vármegyei község muzsikusai. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Szlovák nyelvű pünkösdi szentmisét tartanak holnap 14 órától a Rákoskeresztúri Szentkereszt felmagasztalása templomban, melyet a 17. kerületi szlovák önkormányzat szervez. A szertartást Balik Béla celebrálja. Ezt követően délután 3 órakor kezdődik a szlovák énekkarok koncertje.
0: Pünkösd hétfő a Szlovák Tájházban címmel holnap 10 órától egésznapos rendezvényt szervez a Csabai Szlovákok szervezete. Délben nyitják meg a néhai Mazán Mátyás muzeológus munkáiból készült karikatúra kiállítást, és bemutatják azt a kiadványt, amely a karikatúrákat és a muzeológus által gyűjtött történeteket tartalmazza. A gasztronómiai bemutatón lesz ételkóstoló is.
1: A határon túli horvátok médiája címmel rendeznek május 27-én szerdán kerekasztal beszélgetést Zágrábban a határon túli horvátok hetének programsorozata keretében. Magyarországról meghívást kapott a Kroatika igazgatója, valamint a Hrvatski Glasnik főszerkesztője. Arról beszélgetnek, hogy milyen szerepet töltenek be a médiumok a horvát nyelv, identitás és kulturális örökség megőrzésében, valamint szó lesz a finanszírozásról és a digitális környezethez való alkalmazkodásról is.
0: Idén is lesz Tesla nap Pomázon, amelyet a város és a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat szervez május 27-én. A hagyományos kulturális és tudományos rendezvény a világhírű szerb feltaláló Nikola Tesla munkásságának állít emléket. Az ünnepség részleteiről Rafajlovics Hajnalkát, a pomázi szerb önkormányzat elnökét Mándíj Predrák kérdezte.
2: 16 órakor délután kerül sor Nikola Tesla emléktáblájának visszahelyezésére a felújított Luppaház falára. Itt megemlíteném, hogy a visszahelyezés azt jelenti, hogy 1994-ben ez a tábla már kihelyezésre került, mint emléktábla, de az egykori Luppaház, ahol ő tartózkodott, amíg Pomázon élt, illetve Budapesten dolgozott, felújításra került, és most visszahelyezzük 6 év után a táblát. 16 óra 30-kor ünnepi koszorúzás lesz Nikola Tesla mellszobránál a Teleki Batthyai Kastély parkjában, majd 17 órakor korabeli Tesla kísérletek korabeli eszközökön, római kettes, tehát ez egy folytatás előadás megtartására kerül sor, melyet Horváth Péter, a Fénymúzeum Alapítvány elnöke fog megtartani. Mindez a Teleki Batthyai Művészeti Iskola nagy termében kerül megrendezésre.
1: Az Országos Horvát Önkormányzat zarándoklatot szervez a magyarországi közösség fiataljai számára Medjugorjéba május 28 és 31-e között. Az utazás lehetőséget nyújt a közös imádságra és a közösségépítésre a világhírű búcsújáró helyen. A zarándoklat Pécsről indul és ugyanide érkezik vissza. A résztvevők Medjugorje mellett Stolácra, Mostárba és Szarajevóba is ellátogatnak.
0: Barátságkupát rendez május 29-én a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a Magyarországi Románok Kulturális és Közösségi Háza, valamint a Lökösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat. A Magyarországi Román Iskolák sportversenyének házigazdája a Lökösházi Általános Iskola lesz.
1: Jövő szombaton 10 és 17 óra 30 között újra megrendezik Óbuda Békásmegyer nemzetiségi önkormányzatainak találkozóját. A hagyományőrző eseményen a kerület sokszínű kulturális és gasztronómiai kincseit ismerhetik meg a Csobánka térre látogatók. A napzárásaként mindenkit várnak 15 óra 45-től a Midros görög zenekar táncházára, ahol együtt mulathatnak vidám görög ritmusokra.
0: Román hagyományőrző kulturális rendezvényt szervez a Mékerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület május 30-án szombaton. A délelőtti főzőversenyt követően délután 4 órától fellép a Mitika lányai, a Mékerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület felnőtt és gyerekcsoportja, a Gyulai Nikolai Bölcsescu Román Gimnázium és Általános Iskola néptánc együttese, valamint a nagyváradi Liara zenekar. A rendezvényen gyermekprogramok is lesznek, az estet retro diszkó zárja.
1: Május 30-án szombaton Budapesten az Analog Music Hallban ad koncertet a Jelusics horvát rock együttes. A zenekar bemutatja az új Apolitical Ecstasy című albumát. Dino Jelusics és együttese egyre ismertebb a hard rock és a progresszív metal világában. A budapesti koncertet a műfaj kedvelői az év egyik jelentős zenei eseményeként tartják számon.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Múzeumok napja alkalmából különleges program várta az érdeklődőket a Vasvár megyei Peresznyén, a Magyarországi Horvátok keresztény gyűjteményében. Május 17-én nyílt meg a Johann Vukovics 150 című időszaki kiállítás, amely a neves gradistjei horvát tanító, karnagy és zeneszerző születésének 150. évfordulója előtt tiszteleg. A kiállítás jelentőségéről a gyűjtemény igazgatóját, dr. Handler Andrást, Pavlekovics András kérdezte.
1: Mit kell tudni erről a zeneszerzőről, tanítóról, karmesterről? Milyen szerepet játszott a gradistjei horvátoknál?
2: Ő még a 19. század végén született, tehát még a történelmi Magyarország területén, olyan településen, ami már ugye ma már határon kívül esik. Így hát az anyakönyvezése is több módon történt. Volt Johann Vukovics néven anyakönyvezve, illetve amikor az iskoláit Sopronba és Győrben folytatta, akkor Vukovics Jánosként is felbukkan a neve. De ahogy említettem, Sopronban és Győrben tanult, majd az onnan nem messze lévő Fertőtő környéki horvát falvakban tevékenykedett. Megalakított egy kórus, amely igen jelentőssé vált abban az időben, olyannyira, hogy már a 20. század elején kapcsolatot tartottak fent horvátországi kórusokkal, és több ízben szerepeltek különböző horvátországi fesztiválokon. Amit még meg kell említenünk az ő neve mellett, hogy a több művet szerzett, illetve több könyvet adott ki, énekes könyvet, amelyekben vagy saját szerzeményei voltak, vagy népdalok, illetve több Horvátországból is mondhatjuk importált dal szerepelt a könyvecskében. Az egyik legjelentősebb kompozíciója pedig a gradistjei horvátoknak a himnusza, Máté Mersics Miloradics verséhez írt zenét, így született meg a horvát himnusz.
1: Magán a kiállításon mit láthatunk, milyen tárgyakat, illetve dokumentumokat sikerült összegyűjteni, bemutatni?
2: Tárgyakban annyira most nem gazdagok a vitrinek, inkább a különböző levéltári kutatások alapján a különböző régi forrásokat igyekeztünk még felkutatni. Anyakönyvi kivonatok, a bizonyítványai, illetve gyűjtést folytattunk régebbi fényképekről, úgyhogy nagyon-nagyon szép korabeli fényképekhez sikerült hozzájutni még a 20. század elejéről, hogy bízom benne, hogy így a fotók és a dokumentumok által sikerült bepillantást nyújtani az ő életébe.
1: A Vukovics család tagjai, illetve generációjából még él valaki? Volt a kiállítás megnyitón?
2: Hát a generációjából már nem nagyon él, illetve aki él, az is már nagyon idős, és annyira nem jár. A családjából viszont igen, voltak többen, leszármazottak már unokák, dédunokák, sajnos ők már nem beszélik a nyelvet, elkerültek a horvát településről, de büszkén voltak ott, és nagyon örültek, hogy az ősükről nyílt egy ilyen kiállítás.
1: Ez az ismert kultúrákat, népeket összekötő személyiség Vukovics Iván nagy örökséget hagyott, mivel összekötötte a nyugat-magyarországi

0: Horvát Kulturális Egyesület az 1921 óta létező horvát civil szervezet, ennél öregebb nincsen, se Ausztriával, de úgy gondolom Magyarországon sem. Vukovics nagyon sok szállal kötődött ez az egyesülethez, ők adták ki a könyveit, tagja volt, vezető funkciót töltött be benne, úgyhogy szimbolikus is volt ennek a HKN-nek a jelenléte, illetve a két élő költőnk, Jurica Csenár és Ágnyita Schuster voltak azok, akik felolvasták verseiket a tavaly évvégén megjelent legújabb köteteikből.
1: Természetesen a zenei keretet a Zsidányi betyárok adták.
0: Nagyon szépen milyen zenei keretbe foglalták az egész délutánt. Az első perctől az utolsó percig velünk voltak, az egyes program elemek között mindig felcsendült a tambura zene és az ének hozzá. Én úgy gondolom, egy kellemes napot tölthettek el a látogatók ezen a vasárnap délután.
1: Az időszaki kiállítás meddig tekinthető meg?
0: Szeptember közepéig tekinthető meg az időszaki kiállítás. Utána igyekszünk összeállítani egy másik kiállítást, nyilván mindig függ az anyagiaktól, illetve az adott témához kapcsolódó fellelhető anyagoknak a mennyiségéről és minőségéről, de igyekszünk majd egy ismét egy érdekes, mindenki számára vonzó kiállítást összehozni a kollégákkal.

0: Április 24-én a Békés Csabai Szlovák Iskola adott otthont annak a megmérettetésnek, amelynek témája a magyarországi szlovák nemzetiségi oktatás volt, és amelyen általános iskolások, gimnazisták és egyetemisták vettek részt. A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének igazgatója, Tuska Tünde elmondta, a verseny 2003-ig nyúlik vissza, az idei már a 17. volt. Dózsa Zenta összeállításában először az általános iskolások kategóriáját a zsűri elnöke és a verseny egyik szervezője, Rágyanszki Juraj értékeli.
1: Jó pár év kihagyás után sikerült versenyt szerveznünk a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetében. A pandémia alatt csak írásbeli fordulók voltak, és most volt lehetőségünk arra, hogy újra láthassuk a gyerekeket szóbeli fordulóban. Nekem arra volt lehetőségem, hogy az első kategóriában, tehát 7. és 8. osztályos gyerekek között zsűrizhessek, tehát az ő dolgozataikat olvashattam. Gyakorlatilag úgy épült fel ez a verseny, hogy közzétettük a felhívást, a felkészítő pedagógus és a diákok láthatták, hogy milyen terjedelmi munkát kell megírniuk, ajánlottunk nekik szakirodalmat, téma lehetőségeket, ami ebben az évben a szlovák nemzetiségi oktatás 75. évfordulója volt, hiszen nemrég ünnepeltük ezt az évfordult, és még a kiíráskor ez nagyon köztudott volt, és teret adtunk a gyerekeknek arra, hogy arról írhassanak, amit nagyon jól ismernek, ez pedig az iskolai környezet, a különböző hagyományőrző szakkörök, az iskola története, egy-egy pedagógusnak a munkássága, és hát eltérő munkákat kaptunk ezekben a témakörökben, és nagyon örültünk annak, hogy jól felépített dolgozatokat olvashattunk, tehát volt bevezető, sokan készítettek

0: interjút, és utána a végén össze tudták foglalni a tapasztalataikat, vagy mik voltak azok az új információk, amiket mondjuk egy interjúból megtanulhattak, és a mai nap során a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy prezentálják a dolgozataikat, előtte kaptak egy bírálatot a zsűritagoktól, volt, aki kérdezett is, ezekre a kérdésekre választ is kaptunk.
1: És ez nyilván nagy kihívás lehetett a gyerekeknek, hiszen a dolgozatot is szlovákul kellett megírniuk, illetve a prezentációi és szlovák nyelven voltak.
0: Nagyon szépen teljesítették a feladatot, és sokan plusz hozzáadott értéket is adtak a prezentációhoz, hogy nagyon sokszínű előadásokat hallhattunk, mint zsűritagok.
1: A zsűri további tagja, István Anna, mit tenne még hozzá? Hogyan értékeli a versenyt?
2: Majdnem mindegyik gyerek szinte kívülről tudta a prezentációját, és közben látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik azt, amit csináltak, hiszen olyan témákat választhattak a nagy témán belül, ami tulajdonképpen az ő életüket is jellemzi. Tehát nagyon sokan járnak citera zenekarba, játszanak színjátszókörben, tehát a délutáni foglalkozások nagyon sokszínűek ezekben az iskolákban, és a pedagógusok borzasztóan sok energiát tesznek bele abba, hogy a gyerekek ne csak az iskolai élményeiket vigyék magukkal, hanem igyekezzenek színesíteni az ő tudásukat, megtalálni a saját útjukat. És ez látszott, szerintem ez az egyik legfontosabb a jelenléti versenyeknél, hogy a gyerekek egyrészt megismerhetik egymást, megismerhetik azokat az iskolán kívüli tevékenységeit, ami jellemzi az iskolát, és együtt lehetnek, és bemutathatják azt, ami tulajdonképpen az ő életük, és ez örökre meg fogja határozni az ő jövőjüket.
1: Az általános iskolák kategóriában a szarvasi Tóth Zádor nyert.
3: Na známo sa všetkým dáva, že náš cisár pán mladých chlapcov na vojnu povoláva.
4: Dobrý deň, volám sa Zádor Tóth. Som žiakom 7. ročníka.
1: Meg vagy elégedve a mai prezentációval? Izgultál?
5: Hát az elején kicsit izgultam, de utána meg már belejöttem, és örülök, hogy jól sikerült. Én a színjátszóról beszéltem, és azon belül, mikor kezdtük el ezt a színjátszót gyakorolni, hogy milyen tanárok vezették be, és hogy milyen örömmel tudjuk csinálni a szakkört.
1: És akkor végül megfogott.
5: Igen, azért is választottam. Meg járok már 2 éve, és örülök, hogy ezt csinálhatom, és remélem, hogy a másik iskolában is tudom majd ezt folytatni.
1: Mennyire vagy megelégedve a mai prezentációval?
6: Nagyon izgultam.
1: Külön díjat kapott a Sátor Alja újhelyi Szikszai Flora Elizabeth tanuló.
6: Első nagy versenyem így szlovák nyelvi térben. Ahhoz képest, hogy mennyire izgultam, ahogy említettem, szerintem így is jól teljesítettem.
1: Szépen beszél szlovákul. A következő években mit tervezel?
6: Egyelőre még nem vagyok biztos abban, hogy minek szeretnék tovább tanulni, viszont a szlovák nyelvet úgy szintén tovább szeretném vinni a jövőmbe. Szlovák iskolába is szeretnék, középiskolába vagy gimibe, azt még nem tudom, viszont a szlovák az egy nagyon fontos nyelv az életemben, és nagyon fontos szerepet tölt be.
1: Hogyan értékeli a mai verseny a színvonalát?
7: A mai versenyt ugye a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete hirdette meg, tudományos verseny.
1: Szabóné dr. Márlok Júlia a második és a harmadik korcsoportot, vagyis a középiskolásokat és az egyetemistákat értékelte.
7: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen versenynek is színteret adjunk tanulóink körében, mert hogy a hagyományos versenyeken túl ezen a versenyen például megtanulnak tapasztalatokat szerezni kutatás témájában is, nem csak feldolgoznak egy-egy szlovák nemzetiséget érintő, főként az oktatást érintő témát, hanem belecsempészhetnek olyan dolgokat is, amik kifejezetten érdeklik őket, tehát olyan széles spektrumát kínálja a témának, hogy mindenki megtalálhatja a leginkább érdeklő területet ezen belül. Találkoztunk például azzal, hogy az egyes iskolák milyen tevékenységet végeznek annak érdekében, hogy az identitástudat a tanulók körében minél szilárdabbá váljon, illetve hogy a szlovák nyelv minél tökéletesebb elsajátítása tudjon megvalósulni, nem csak a tanítási órákon, hanem azokon túl is, szakkörök formájában, táborok formájában.
8: A versenyen a középiskolások között az első helyet a Békés Csabai Cserenyec Hanna szerezte meg, míg az egyetemi hallgató kategóriájában első helyen végzett a Szegedi Tudományegyetem hallgatója Gergő Marcell.
9: Tam, kde sú moje korene, rajom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia.

0: Kde našiel som cit?
1: Lásku i zmierenie.
2: Kde národ môj pradávny,
3: no večne mladý,
2: učil ma pokore i prekonať pády.
3: Tam sú moje korene.
1: Kde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
3: Tam moja duša zaspí.
4: Kedves hallgatóink, május elejétől június közepéig rendezik a különböző intézmények a ballagásokat. A budapesti Nikola Tesla Szerb Oktatási Központban a múlt szombaton 96 végzős diák búcsúzott el az Alma Matertől. A 12. osztályosok ballagási ünnepségén ott járt Mándigy Predrák kollégánk is.
5: A ballagóktól a 11. osztályos diákok nevében Vukovics Radmila búcsúzott el, aki gyakran elcsukló hangon a következőket mondta.
6: Lassan bezárod magad mögött az ajtót. A helyedre új gimnazisták jönnek, akik még nem ismerik fel a boldogságot. Kár, ez a felismerés mindig csak a végén jön el. Igen, a boldogság az, hogy mész tovább. Magasabbra törsz, jobbra vársz. De elérkeztek a búcsú napjai. Ismét előtörnek azok a nehéz könnyek, mint az elején. Nem megy, nem tudjuk elrejteni őket. Nem tudjuk letörölni őket szép kívánságokkal. Eljött a nap, hogy elmegy. Elhiszed. Én nem. Valahogy nem tudom, és nem is akarom.
5: A negyedikes gimnazisták nevében az Alma Matertől, a tanároktól és a diákoktól Gyene Csenge, 12. A osztályos tanuló búcsúzott el.
6: A tudáson és az életre való nevelésen kívül ez az iskola sokkal többet adott nekünk. Vannak közöttünk, akik 12 éve koptatják ezeket a padokat, vannak, akik csak idén csatlakoztak hozzánk. De mégis egy olyan közösséget teremtett nekünk, ami életünk végéig kísérni fog minket. Van az a mondás, hogy aki egyszer szosigos volt, az mindig az marad. Ez csak azért tett igazán, aki tényleg megtapasztalta, milyen is ebben a közösségben lenni. Ezek nem nagy dolgok. Valakinek csak egy sírós beszélgetés Zolibánál, valakinek két jó szó egy régi tanártól, vagy akár csak egy közös ital az osztálytársakkal. De leginkább az érzés, hogy ha más nem, itt mindig lesz valaki, aki támogat. Ahogy teltek a hetek, hónapok, évek, egyre több lett a nevetés, egyre kevesebb a csend, és egyre inkább önmagunk lettünk, minden hibánkkal, furcsaságunkkal, beszólásunkkal együtt. És valahol közben észrevétlenül elkezdődött egy történet. És most itt állunk. És hirtelen túl gyorsan vége lett. Furcsa az egész, mert amikor benne voltunk, néha soknak tűnt. Most pedig, hogy vége, kevésnek. Szeretnénk megállítani egy pillanatra az időt, visszamenni egy-egy napra, egy-egy órára, egy-egy nevetésre. De nem lehet. És talán nem is kell, mert mindaz, ami történt, már velünk van. Abból, amit itt kaptunk, abból, amit együtt átéltünk, abból, akik itt lettünk, abból soha nem ballagunk ki teljesen. Mert ez nem csak egy hely volt, és nem csak néhány év, ez egy darab az életünkből, és egy darab belőlünk.
5: A végzős diákok természetesen a szülőknek is köszönetet mondtak, amiért mindvégig támogatták őket, tanították, mellettük álltak, segítették őket az útjukon. A szosigos középiskolai élet részesei voltak Szavics Alexandra és Nedejkovics Nemanya 12. A osztályos tanulók is.
7: Nagy jó emlékben marad, sok emléket csináltunk itt, és itt is maradnak ezek az emlékek, és egy nagyon jó társaságot, ami már egy családnak is számít, alapítottunk ki.
5: Miért volt jó ez a társaság? Összetartó volt az osztály?
8: Volt néha-néha egy-két olyan dolog, amiben nem láttunk egyet a többiekkel, de alapvetően azokban a pillanatokban, amikor össze kellett fogni, valamit meg kellett beszélni, akkor sikerült, ezt megcsináltuk. Alapvetően én azt mondanám, hogy mi egy nagyon összetartó osztály voltunk, azon felül még egy nagyon összetartó évfolyam voltunk, úgy, ahogy vagyunk mind a 90-en.
5: Nem anya, tudom, te 16 éven keresztül voltál lakója az oktatási intézménynek itt Rózsák terén. Hogyan tudjuk összetenni ezt a 16 évet?
8: Ide kezdtem óviba járni 3 évesen, ezután elindult az iskola 6 évesen, és utána végignyomtuk ezt a gimnáziumig. A gimnáziumban töltött 4 éven volt az a pont az életemben, ami egy fix pont egyszerűen, és nem változtatnám, mert ugyan itt lettünk emberek, és én is itt lettem ember, itt tanultam nagyon sokat magamról. Ezek az emberek, ez az egész kollektív segített nagyon sokat az én fejlődésemben, ugyanúgy én törekedtem segíteni a többieknek is.
5: Hogy érzitek, hogyan sikerültek eddig az írásbeli vizsgák?
7: Az írásbeli azok szerintem jól sikerültek, 4-es, 5-ösök, azokat csak így látom. Az a lényeg, hogy legyenek kicsikét négyzetes is, de görbüljen is. A szóbelére készülődés már nagyon sok tételt kidolgoztunk, most csak egy párat, ami még maradt a végére, azt közösen kidolgozzuk, és szán együtt vagy mindenki saját magával átnéz mindent, amit lehet.
5: Milyen útravalót adott az osztályfőnökötök?
8: Arra törekedett, hogy azt tanítsa meg nekünk, hogy legyünk önmagunk, legyünk mindenek előtt jó emberek, és hogy mindig tartsunk össze. Legyen az osztályilag, vagy évfolyamilag, mivel én úgy tartom, hogy ez az évfolyam egy nagyon erős évfolyam, nagyon összetartóak voltunk, és szerintem ez a gimnáziumon túl is így fog maradni, és bízom benne, hogy akárminek, akármi esetleg kell az életben, majd a továbbiakban, itt leszünk egymásnak.
5: Hol fogjátok folytatni a tanulmányaitokat?
7: Ha minden igaz, akkor vagy a Corvinuson, vagy az ELTE GTK-n a nemzetközi gazdálkodáson.
8: Én is ugyanúgy a Corvinusra, meg az ELTE-re pályázok, attól függ, hogy melyik lesz, meglátjuk, de business managementet szeretnék majd tanulni mindenféleképpen.
5: És azért biztos vagyok benne, hogy nem felejtitek el az alma mátert, és azért ellátogattok majd ide.
7: Azt sose fogjuk elfelejteni, ez velünk marad.
8: Természetesen családi kötődés, 16 évet töltöttem el itt, szóval biztos, hogy fogok még ide látogatni. A kisöcsém is még jövőre fog végezni, ugyanúgy a unokahugaim majd valamikor, szóval nem fog eltűnni tőlem ez az iskola.
5: Gálics Radivoja, Nikola Tesla Szerb Gimnázium 12. C osztályos tanulók osztályfőnöke. Milyen emlékben marad meg önnek ez az osztály, amely osztályt ön útközben vette át, hiszen 2 évig volt az osztályfőnökük?
0: Így van, 2 évig voltam az osztályfőnökük, és mindenképpen egy jó emlékezet fog megmaradni, de azért megemlíteném azt is, hogy itt a közös munkánk elején azért voltak nehézségek.
5: Milyen nehézségekre gondol?
0: Elsősorban arról van szó, ugye, hogy ők kaptak egy új osztályfőnököt, én pedig először kaptam osztályt, akit vezetnem kellett, és ez a két dolog együtt nem feltétlenül volt a legszerencsésebb párosítás, de sikerült megoldanunk szépen lassan, néha nehézkesen, de megoldottuk.
5: Áthidalták a nehézségeket, utána zökkenőmentesen folyt a munka?
0: Én azt gondolom, hogy utána már teljesen zökkenőmentes volt a munka. Nagyon jó gyerekekről van szó, hála Istennek, értelmes gyerekekről, akikkel lehet beszélni, akik hallgatnak arra, amit mondok, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó osztály.
5: Mennyire volt összetartó ez az osztály? Jó kollektíva volt?
0: Én azt gondolom, hogy igen, kivételesen segítették egymást sokszor, olyankor is, amikor nem volt ez a legmegfelelőbb pillanat, gondolok itt a dolgozatírásokra, olyankor is gyakran kellett rájuk szólni, hogy az információ átvitelt most mellőzzék, de éppen ezért gondolom azt, hogy hajlandóak voltak segíteni egymásnak, nekem is, hogyha szükség volt rá, úgyhogy összességében én rendkívül elégedett vagyok ők.
5: Milyen útra valót adott a diákok?
0: Leginkább, hogy legyenek bátrak, bízzanak magukban, mert az ember korlátja önmaga. Ha hisznek magukban, akkor sikerülni fog.

0: Május 15-én rendezte meg a Békés Csabai Román Nemzetiségi Önkormányzat a Grósz György Országos Román Mesemondó Versenyt a helyi meseházban. Mint minden évben, ezúttal is a kétnyelvű iskolák és a román nyelvet tantárgyként oktató általános iskolák diákjai mérettették meg magukat, idén már 31. alkalommal. A programban több mint 60 diák vett részt. Kreszta István Juhász Tivadarral, a Csabai Román Önkormányzat elnökével, és Ernst Natáliával, a Kétegyházi Román Iskola második osztályos tanulójával beszélgetett.
1: Én azt gondolom, sikerült egy olyan helyet biztosítani ennek a versenynek, amelyik ideális körülményeket teremt a Békés megyében a megyeszékhelyen, és hát mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt az országos rendezvényt megrendezhetjük, nagy örömmel csináljuk, de most már kötelességünknek is érezzük, hogy megszervezzük, hiszen azt tapasztaljuk, és a kollégák jelzik, hogy egy jól szervezett verseny, bár ezt nem nekem kéne mondani, és jól érzik magukat. A problémánk csak annyi, hogy nagyon kevés pénzünk van, tehát a Betlen Alapítványtól kapott pénzhez nekünk mindig ilyen 200-300 ezer forintot még hozzá kell tennünk.
2: A fasz a rátert, unmagár, ókrűjne, ópiszéke, sérkokos. Múlt unmagáros, amúcsit, szürgóincsas, leonon bogat.
3: Volt egy kis szamár, aki nagyon szomorú volt, öreg volt már, és nem tudott dolgozni, ezért a gazdája hagyta, hogy éhen haljon. Utána azt mondta magában a szamár, ő elmegy muzsikusnak.
4: Te látom, te tudod ezt a mesét, akkor románul is, meg magyarul is.
3: Igen.
4: Hogyan tanultad meg? Nehéz volt megtanulni románul?
3: Hát igen, nagyon sokat foglalkoztunk vele.
4: Mert románul mennyire tudsz?
3: Én most második osztályos vagyok, és már első óta gyakoroljuk ezt a román nyelvet, úgyhogy már valamennyire azért tudok.
4: Te otthon nem tanultál románul, a szüleiddel nem beszéltetek?
3: Nem, mert ők nem tudnak románul. Nem.
4: És te miért tanulsz románul?
3: Mert román iskolába járok, meg én vagyok az legokosabb gyerek az osztályban, ezért tanárnéni megkérdezte, hogy nem akarok elmenni erre a versenyre, és akkor azt mondtam, hogy de eljövök.
4: És szereted a román nyelvet?
3: Szeretem.
4: Miért?
3: Mert szeretem úgy beszélni, mert jó szavak vannak benne, meg legalább most ez nem lesz olyan uncsi, mint a magyar.
4: Egyébként érted a mesét, amit mesélsz, gondolom?
3: Igen, értem, mert mindig úgy tanultuk még Marika nénivel is, hogy így lefordította nekem, és úgy könnyebb.
5: Azt láttam korábban is, hogy mindig szívesen jöttek a Hajdú megyeiektől, a Csongrád megyeiek, természetesen a Békés megyeiek is, tehát az egész országból jelen voltak a mesét mondó gyerekek, és szívesen jöttek hozzánk.
6: Lehetőség van, akár régi mesemondók, vagy a nagyszülőktől tanult mesét elmondani, és így tovább. A hangsúly igazán a találkozóra van, a hangsúly talán az egymást megismerésében, és így tovább. Meg azt gondolom, hogy a résztvevő kollégák is megismerik a többi iskola pedagógusai, eszmét is tudnak cserélni, ha úgy tetszik. A nyelvtanuláshoz, hát olyan szép dolog a mese, hát mi mékeréki születésű, emlékszem, elmondtak nekem, talán 10-szer is, meg lehet, hogy még 100-szor is ugyanazt a mesét, de mindig hallgattuk, ugye, mert hát a régi öregek azok csak románul mondták a mesét, és hát én gyerekkoromban például nagyon szívesen hallgattam ezeket a meséket.
1: A zsűrik általában jól felkészített gyerekekről beszélnek, minden anyanyelvi iskola képviselteti magát igen magas létszámban. A nyelve oktató iskolák közül ebben az évben 3 iskola képviseltette magát, így is 67 gyermek meket tudtunk számolni a benevezés alkalmával. Ebben az évben nem mesefigurákat ajándékozunk, hanem egy kerámia tárgyat ajándékozunk, illetve az országos önkormányzat külön egy vásárlási utalvánnyal jutalmazza a külön díjasokat.

0: A Baranya vármegyei Babarc község igen gazdag magyarországi német kultúrában. Tánccsoportok és fúvószenekarok, valamint énekkar is működik a kevesebb mint 1000 lelkes településen. A falu most a Babarci Dallamok című albuma mutatja meg ezt a gazdag kulturális hagyományt. A kiadványról Sultes Gábor beszélgetett Kász Józsefnéval, a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.
1: Beszéljünk egy kicsit erről a lemezről. Az a különlegessége, hogy babarci előadók, babarci hangszerelés, babarci komponálást, gyakorlatilag valóban mindenki babarci ezen a CD-n.
2: Igen, pontosan így van, és ez is a törekvésünk, hogy ezeket a babarci hagyományokat kulturális téren a Babarci Német Önkormányzat szeretni az összes értéket, ami a faluban van, megőrizni. Így a zene, tánc, sőt, még mondhatnám, hogy a főzőkultúra terén is tevékenykedünk, de most segítettünk abban, hogy egy ilyen Babarci Dallamok címen egy CD, pendrive meg tudjon jelenni. Pályáztunk erre, anyagi forrásunk volt így valamennyi, és a kiadásában tevékenyen jártunk közre.
1: Aki ismeri Babarcot, tudja, hogy igen gazdag a kulturális élet a településen. Beszéljünk egy picit ezekről a kultúrcsoportokról. Ki mindenki műveli a kultúrát Babarcon, és kik vannak a CD-n?
2: A Babarcon nagyon élénk tulajdonképpen a kulturális élet. Ha beszélünk zenekarról, akkor itt mindjárt kettő zenekarról is beszélhetünk. Vannak a Babarci zenekar, a valamikori ifjúsági zenekar, most már Babarci fúvó zenekar néven szerepelnek, és van még egy zenekar, a Dorfmusikanten zenekar. Tehát tulajdonképpen két zenekar is működik itt a faluban, és ezért a CD felvétele nem volt túl nehéz ilyen szempontból összehozni, hiszen mind a két zenekar vállalt részt ebben, és mind a ketten szerepelnek ezen a CD-n. Aztán kultúrcsoportunk van még, tánccsoport is van kettő, a Babarci Magyar-Német Baráti Kör tánccsoportján belül az apró talpacskáktól kezdve az ifjúsági csoportig, tehát minden korosztály képviselteti magát. Nagyon aktívak, és Zsivkovics Niki és Wörfling Annett vezetésével történnek ezek az összejövetelek, táncpróbák, és a műsor előadásán is ők szerepelnek. Aztán van még egy, szerintem most már lehet mondani, egy országszerte ismert duónk, a Crestó duó, akik ugyanúgy ezeket a régi dallamokat, régi énekeket vették repertoárjukra, és őnekik is CD-jük külön is megjelent már, és ezen a felvételen ők énekelnek. Igaz, hogy itt a szöveget Arnold Krisztina írta ezekhez a zeneszámokhoz, amiket Álmán György komponált tulajdonképpen, vagy hangszerelt.
1: Az talán egy igazi különlegessége ennek az albumnak, hogy kortárs magyarországi német zenéről van szó, amit gyakorlatilag el lehet mondani, hogy Babarcon kívül nem is születik máshol. Ugye Álmán Gyuri bácsi valóban szerez kortárs magyarországi német zenét, és az ő zenéje is legfőképpen ezen a CD-n megtalálható.
2: Igen, tulajdonképpen így van, és nagyon örülünk, hogy ő még kora ellenére ilyen aktív, és ő is szem előtt tartja azt, hogy igenis a babarci értékeket meg kell őrizni, meg kell örökíteni, és a fiatalságnak továbbadni.
1: Az előzetes beszélgetésben elmondta, hogy szinte már alig van ebből a CD-ből. Igen. Kiknek ajánlja, kik szeretik, kik veszik meg ezt a CD-t, kiknek tetszik ez a fajta zene?
2: Hát elsősorban olyanok, akiket ez a fajta zene érdekel, ugye ez a sváb zene tulajdonképpen. Nagyon sokan érdeklődtek, miután ugye van ez az internetes lehetőség most, hogy Facebookon lehet népszerűsíteni dolgokat. Nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének ebből a CD-ből vásárolni. Fiatalok, idősebbek, nem volt kimondottan egy olyan korosztály, akire azt mondtuk volna, hogy na most csak ezek vásárolták ezt a CD-t, fiatalabbak is megvásárolták.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban a negyedik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Johann Vukovics 150 című peresznyei kiállításról, a 17. országos szlovák diák tudományos versenyről, a Nikola Tesla szerb oktatási központ ballagási ünnepségéről, a Grósz György országos román mesemondó versenyről, valamint a Babarci Dallamok című albumról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Dessó Farkas Zoltán, miért? Együtt repültünk át a beteljesülés édes óceánja felett, és belénk forrott a kéj mámorának gyönyöre. Egymás mellett feküdtünk, mint két kitisztult bárányfelhő, tisztán, lélekkönnyedséggel. Majd tikkadt pillanatok ébredése után megosztottad velem a szivárvány szikrázású hírt, kisbabánk reinkarnálódik beteljesülésünk gyönyöréből. Fátyolos boldogság lepte el a lényem, hisz rám talált a cél, életem értelme, közös gyermekünk. Majd egy szó sebzette fel ajkaid. Abortusz. Megdermett az idő. Jeges bilincs harapott véresen szívembe. Tudtam, döntésed keresztre feszíti szerelmünket. A percek pengetépő fájdalmai között téged választottalak, létezésem s vágyaim egyetlen forrását, de mégis a démoni éjszakák belém szövik egy beteljesületlen álom reszkető lélegzetét, amely fuldokló fájdalommal rezdül meg. Miért engedte?

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 23-a szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Söndörgő 1995-ben Szentendrén megalakult együttes. Útját a Vujicic együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti szeretet jelölte ki. Virtuózitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Tamburára épülő, de a fúvós és ütős hangszerekre, valamint a harmonikára is kiterjedő hangszerelésével a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen tudja megszólaltatni, úgy, ahogyan az más balkáni együttesektől nem hallható. 2010-ben megjelent Balkán című albumát 60 országban forgalmazták.

A 2014 nyarán megjelent Tamburoket az Európai Világzenei Rádiósok listájának első helyén állt. Az éves összesítésben a harmadik legjobb világzenei lemez lett. A zenei magazinok az év lemezének választották. 2015-ben az együttes elnyerte a legjobb World Music albumnak járó fonogramdíjat.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesszián Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Հայկական ռադիոժամազրույց հանդիպումները կազմակերպում համայնքի երեց հայրենակիցների հետ, կիսվելով նրանց հետ համայնքում հին տարիների հուշերով։ Պերճապես հին կամ նոր բոլորս միասին կերտում ենք Հունգարիայի հայկական համայնքի պատմությունը։ Հարգելի ընկերներ, այս հաղորդմանը զրուցակիցս Տիգին Ժասմեն Եսայանն է։
1: Բարեկալուս նախ, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ անդրադառնանք, ով էր Եսայան Ժասմենը, նախքան Հունգարիա ժամանելը և ինչպես եղավ հայտնվեց Հունգարիա Բուդապեշտ։
2: Շնորհակալ եմ, որ կանչեցիք ինձ։ Շատ կներեք, բայց հունգարերեն պետք է ասեմ,
1: որովհետև ավելի հեշտ է
2: ինձ համար, որովհետև Ղարաբաղի բարբարով եմ խոսում, կարող է չհասկանաք։
1: Շատ
2: կներեք։ Բաքուբան սուլետեմ, սուլեիմ Ղարաբաղի Արմենիակ, ես մի ուտան հազաշոտակ, ես մի ուտան մարնեմ լեհետև Արմենիոսակբա ուտազնի, տատ լեվոլտակ զարվա զուտակ, իջ Բաքուբա կերուլտեք, ahol édesapám elkezdett dolgozni, ott voltak a munka lehetőségek. Édesanyám nem dolgozott, mert háztartásbeli volt, hárman voltunk gyerekek, és édesapám jól keresett, úgyhogy el tudott látni minket, az egész családot. Nachsun nagymamával laktunk együtt. Nagyon szép. A neve is olyan, hogy Nachsun Sirun, saját Sirun Kniges. Sajnos orosz iskolákba jártunk, azért nem tudok most az irodalmi örmény, mert 50-es években bezártak az egyetlen örmény iskolát. És a szülők sajnos orosz iskolában adtak a gyerekeik, ahogy az én szüleim is, mivel hogy további tanulási lehetőség nem volt. Tehát elvégeztem a 8 általános örményt, és kész. Semmi más lehetőség nem volt. Ezért beadtak minket az orosz iskolába, ahol tanultunk kötelezően az azerbajdzsán nyelvet sajnos, és angolt. Otthon viszont karabahi nyelven beszéltünk, barbarov, mivel hogy a szüleim viszont nem tudtak olyan jól oroszul. Tehát tulajdonképpen 4 nyelvet használtunk, többi kevésbé. 70-es években tanultam Sztyepanakerti egészségügyi iskolába, felcseri szakon, mivel hogy Bakúban nagyon nehéz volt felvételizni, ismerjük az okokat. Miután elvégeztem a Sztyepanakerti iskolámat, visszajöttem Bakúba, és ott elkezdtem dolgozni az urológiai klinikán, altató nővérként, anesteziológus asszisztensként. A műtétek után dolgoztam egy Biocomb, azért említem, mert ez összekötődik az Magyarországa, Biocomb nevű berendezésen, ahol a műtét után kivizsgáltunk a betegeket, a szív, a vese és a máj funkciókat. És ezen én dolgoztam. Na hát meghibásodott, ez az Biocomb, és hívtak két magyar szakembert, és egyik volt a Leende férjem. És hát így kezdődött, tehát meglátott, ahogy ő mondja, jobb lett volna, hogyha ő mondja, belém szeretett, és másnap kaptam egy levelet orosz nyelven. Kiderült, hogy az a barátja írta, mivel ő nem tudott oroszul, amiben azt kérte, hogy megtetszettem neki, és szeretne levelezni velem. Mielőtt válaszoltam volna a levelére, Moszkvából kaptam, mivel csak 3 napig voltak, tehát egyszer láttuk egymást. Moszkvából kaptam még egy levelet, amiben már megkérte a kezemet, hogy feleségül szeretne lenni, és így tovább. Így másfél éves levelezés után tudott jönni Bakúba, hogy megkérje a kezemet hivatalosan a szüleimtől. Nem volt könnyű.
1: Nyilván persze, de mondom, hogy zsamanicik Hungária Budapest.
2: Azt érkutárunk szétól. 2 év telt el, miután megismerkedtünk, tehát 75-ben megismerkedtünk, 77 decemberében jöttem véglegesen Magyarországra. Előtte még édesanyámmal voltunk itt, hogy lássa, hogy hova jövök.
1: Volt Vagannerda?
2: 75-ben ismerkedtünk meg, és 77-ben, decemberben jöttem Magyarországra véglegesen.
1: Sajtav. Én vajszpris uremen hasztatvecik Hungária Budapest, ambajman betke hamagerbe végig, hungarakan mesagvitén, leszvén, vercsapes ındani kösterzvec, jerechaner, inchpes ıntatsa vajsz ammene, inch hedakirkir tepker tegi unetsav, garugek gisvel, vorovedev vercsapes aste, naev menk unenk nuyn iravijaknerov haytnvogh nor haykakan hamayng, yev da mikich mez naev heshtatsnum e mer portsarutyunere, mer hamaynkum tegi ունեցած իրադարձությունները նաև կիսվենք նոր կամ հին ներկայացուցիչների հետ։
2: Nekem egyfelől nagyon nehéz dolgom volt, ugye, mert nem volt nagyon sok örmény, másfelől pedig könnyű volt, mert a férjem előszeretettel megismerkedett a Avanisán családdal, tehát már eleve tudtak is róla, és amikor idejöttem, és nagyon gyakran találkoztunk Alex családjával, ugye Karina Jerevánból volt, és nagyon jó megértettük egymást nagyon. Igen, ez valamilyen biztonságot adott nekem. Tehát nem volt olyan hét, hogy nem találkoztunk volna, együtt neveltük a gyerekek együtt nőttek föl, soha nem felejtem el, hogy amikor beteg voltam az egyesebbik lányommal, a Karina ott volt, vasalt, főzött, mindent csinált, pedig ott volt a kis gyereke, de annyira közel álltuk egymáshoz, és ez nagyon sokat segített. Nehéz volt, mivel hogy körülbelül ugyan 100 szót tudtam magyarul, nem többet, és ez nem elegendő szerintem ahhoz, hogy az ember dolgozzon, de mégiscsak el kellett menni dolgozni, mivel nem tudtam volna menni szülés szabadságra. Ilyen okból kezdtem dolgozni, tehát decemberben jöttem, január végén, február elején már dolgoztam, ápolónőként, asszisztensként dolgoztam sebészeten, nagyon nehéz volt. Hát jártam egy szótárral a hónajom alatt, és akkor néztem, hogy mit mondtak nekem, hogy mit válaszolják meg, és hát ilyen nehézségből. Sőt, voltak olyan nevetséges helyzetek, amikor sorba álltam a közértbe, és hallom, mindenki mondja, hogy zsömlét kérek, hát én is sorra kerültem, és mondom, hogy kérek egy zsömlét, és akkor adtak is nekem, mondtam, én nem ezt a zsömlét kérek, én a hosszú zsömlét kérek, mert az kifli volt, csak azt nem ismertem ezt a szót, és mindenki nevetett, de jó indulatúan nevettek rajtam. Tehát voltak ilyen esetek, amikor egy kicsit nevetséges volt, de nem akarok azokról beszélni, ami negatív érzelmeket váltottak ki belőlem. Az ömében nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és nagyon hálás vagyok a férjemnek, aki előkészítette nagyon jó a talajt, és voltak barátaim, magyar örmény barátok. És hát olyan nagy közösség nem volt akkor, egymáshoz jártunk inkább. Tehát olyan társadalmi élet nem volt, hanem inkább egymáshoz jártunk. És ez nálunk természetes dolog volt, akár este 9-kor is. Hát ami nehéz volt, hogy hát a 8 után nem illet telefonálni senkinek. Miközben nálunk, ugye 14-kor is jöttek a szomszédok, ittak teát, még minden természetes volt. Ezt meg kellett szokni. Az első karácsony is nagyon furcsa volt nekem, mivel hogy nálunk ugye a kommunista rendszerben nem volt, hanem csak új év. És ezeket a szokásokat, karácsonyi, húsvéti, még egy nevetséges dolog volt. Már nemzetközi osztályon dolgoztam, és azt mondtam, hogy a húsvét megint hétfőre esett, és természetesen mindenki nevetett megint, hiszen mindig a húsvét hétfő van. Hát nem tudhattam, és akkor őszintén csodálkoztam. Tehát ilyen nehézségek azért voltak. És aztán sorba jöttek a gyerekek, ugye egymás után. Utána elkezdtem dolgozni Kutvölgyi kórházban, szintén asszisztensként, de nem tudtam amiatt, hogy a férjem építkezett nagyon, tehát nem volt, aki vigyázzon a gyerekekre. Így kerültem a Magyar Hírodástechnikai Egyesület nemzetközi osztályra, ahol titkárnőként dolgoztam, utána referensként, és utána szakfordító tolmácsként, mivel elvégeztem magyar-orosz szakfordítói tanfolyamot egy éves, igen, ez posztgraduális tanfolyam volt, és elkezdtem fordítóként dolgozni.
1: Igen, egyszerűen, úrömen, Cirilli Zsaszmen, úrömen, aveli hangkészt, aveli szoborakán, այսպես օրեր անցան, չէ, ձեր հետ այստեղ մնալը, երբ դուք ձեզ զգացիք, որ իսկապես այստեղ արդեն իմ կյանքն է։
2: Első perctől kezdve tudtam, hogy ugye 2 év telt el azóta, hogy nagyon akartunk összejönni és együtt élni, és mivel hát általában egy nyitott ember vagyok, elnézést szerintelenséggel, és nagyon hamar szereztem barátokat, így sokkal könnyebb azért az élet. Nyilván, igen, könnyebb. És amikor miután elvégeztem a tanfolyamot, ugye, akkor viszonylag jobban kezdtem beszélni magyarul, néhány szállodának fordítottam a honlapjukat oroszra, akkor rengeteg orosz turista volt, a fordítói munkámat nagyon szerettem.

0: Այո, ես կարծում եմ, որ եթե լեզուն արդեն դիրապետում են, խնդիրները արդեն
1: քիչանում
0: են, այո, քիչանում են եւ վերանում են։ Ինչ ասում են, ես ուզում եմ մի քիչ անցրադառնանք նաեւ Ձեր հրաշալի մորը, Գյանքից, այսօր մայրերի տոնն է, շնորհավորում ենք բոլորին եւ նաեւ նրան։ Գիտեմ, որ այսօր ծանր օր է ձեզ համար, բայց դուք են նույնպես ձեր երեխաներում մայրիկն եք, այնպես որ ձեր երեխաները ձեզմով շատ ուրախ եւ հպարտ են։ Այսօր թեև ձեր մայրիկը մեզ հետ չէ, Աստված հոգին ողորմի, ինչպես եղավ, որ հանկարծ դատիկը հայտնվեց Բուդապեշտում։
1: Այդքան հանկարծ չէր, մերտ ու դա 80-ի վեկ վեգին, 90-ի վեկ ալենա միկուրատկես դեկեսակա, էլյոսյորիշ 80-ի ուսին մենտեմ Բակուբա, միվել եդեշենի մասմ տոյջ եդեշապան բետեկ նադյոն, էլ մենտեմ մեկ լատոգատնի Մաջարորսագուն ակոր մեկնեմ, տուտ տակ ես ակրոլես ես եմինյը կրոլ, Ազրբայճան երմին կոնֆլիկտ ուշրոլ, իշ մոնտակ ոտ միտ կերեշել մինդենքի էլ մեդին ենտեմ եկ իդե յոտել, նո հարում նապ մուլվա վիսը կելետ մեննեմ, իշ էլ հոզնի նեմ տտամ ակոր ասյուլեիմետ. Ես մենակյուլտակ տերմինսետեշան Երևանբա, Երևանբոլ, էլվիտի Կարաբաղբա, եդեշապամըտ միվելոդա։ Սյուլը վալոյաբն ոտ տեմետիկ էլ, նարյում բանտոտ վոլնը, հոչվա բակուբան տեմետիկ էլ։ Ես մի վան կետ վիու տեշտվիրեմ, էդ ոչիմ ես բայթյամ, ők először mentek Moszkvába, tehát majdnem minden örmény család, ezt ugye háború volt, földrengés volt előtte, tehát szörnyű állapotok voltak. Moszkvába mentek, ott volt munkalehetőség, és utána kaptak bevándorlási engedélyt Amerikába, tehát zöld kártyát még ilyesmit, és úgy döntöttük, hogy édesanyám hozzám jön, hiszen mégiscsak a lánya vagyok, és akkor, és így közelebb is vagyunk Örményországhoz, tehát tudunk könnyebben menni, mint Amerikából. Úgyhogy 1999. december 31-én jöttek ide, és másnap volt ugye ezred, meg ilyesmi, tehát ez fantasztikus nagy esemény volt számomra, tehát több szempontból. És az öcsém utána Amerikába ment, véglegesen édesanyám még 2022-ig élt velünk. Azt kell mondjam, hogy nem volt könnyű se neki, se nekünk. Miután már gyorsan megtanult a magyarul, János úgy gondolta, hogy nem fontos, hogy tanuljon, de a Vagyisán családtól megtanult nagyon sok ilyen örvény kifejezéseket. A legfontosabbakat szeret, sírumem kész, csigetem nincsen, van erre, Karinájt, Svercsverelháj. De nem beszélt arról. Nem beszélt sem magyarul, sem örményül. Édesanyám 70-valahány éves volt, tehát őnek is nagyon nehéz volt megtanulni magyart. Obara Gabi lányom megtanította a magyar Petüket, tudott írni, olvasni. Az összes unokájának a nevét, dédunokájának a nevét ezt le tudta írni, és nagyon büszke volt rá, de beszélni nem nagyon tudott. Úgyhogy mindenhova kísértem, és akkor megtanultam vezetni is, hogy ne a férjemtől függjek, hanem bárhova kell, akkor édesanyámat vigyem. Idős ember volt, tehát nyilván szüksége volt arra, hogy orvosokhoz járjunk, meg ilyesmi. Úgyhogy 22 évek boldogan élt, azt hiszem, hogy amilyen nehéz volt az élete, pokoli volt az élete, az elején Azerbajdzsánban laktak, nehéz dolgok volt, utána ezek az események után menekültek Örményországba, onnan Moszkvába, és akkor úgy éreztünk, hogy no, itt végre itt maradhat, élete végéig, biztonságba érezte magát, férjem nagyon szerette őt, néha jó volt, hogy nem beszéltek egymáshoz, néha még félreértették, akkor nem volt jó, amikor félreértették néha egymást, én voltam a tolmácsuk, tehát személyes tolmácsuk voltam. A gyerekeim nagyon szerették, tehát 5 lány unokája volt, és 10 dédunokája. Az összes dédunokát látta. Mindenkit imádta, szerette. És nagyon bölcsasszony volt édesanyám, ő annyira szerette a gyerekeket, hogy még az utcán, amikor sétáltuk, jöttek a szomszéd gyerekek, mindenki azt akarta, hogy ölelj át. Nagyon jó volt az ölelése. Nagyon bölcs volt, nagyon jó volt. 95 évig élt, és jó volt a látása, jó volt a hallása, jó volt az esze. Tehát nagyon megérzett mindent, tudott, mindenki után érdeklődött. Ez tartotta őt az életben. Tehát nem egy olyan idős asszony volt, aki csak magával foglalkozott, hanem mindenki érdekelt. Ismerte a szószit, akkor hogy van a szószit? Kérdezzük meg. Ismerte az Alexot, hogy van? Karina olyan rég nem volt, miért volt egy barátnom, Gohár, aki minden áldott nap, nem is tudom, 7-8 éven keresztül felhívta édesanyámat, és beszélgettek örményül, ugye? Akkor olyan jó volt, hogy ez a technikának köszönhetően, hogy jött a Skype, meg egyéb lehetőségek, amikor láttuk egymást, Igen, és ez nagyon megkönnyítette az itt tartózkodását, hogy tudta látni a rokonokat, a testvéreimet. A testvérem minden héten telefonáltak, tehát én úgy érzem, hogy mindent megtettük mind a hárman, mi, meg a férjem, az ő felesége, tehát a mennyek, mindenki szerette, és azt hiszem, hogy hála Istennek, amilyen nehéz volt az élete, annál jobb volt itt. És ez engem boldogat tesz, hogy jól éreztem.
0: Igen, azt vacsok én vagyok miért, és a dagom is vármána, várzabor bolori hamar szíréli ansznavarú csunájé, meg nerán hisszumeng. Ez miért zörűjtse a vártin az umem, hunkarjai hamány kigyankom, kokarcikov, ինչ կարող ենք բարել ավել, ավելի, դե դուք այստեղ երկար ժամանակ արդեն մնում եք, գիտեիք արդեն նախկին Հունգարիայի հայերին, հետո ստեղծվեց ինքնավարություն և այսօր 2025 թվականն ենք, ունենք շատ հին նոր խառն այսպես համայնքի պատմություն ասենք, այսօր ինչ կուզենայիք ցանկանալ կամ մաղթանքներ ասել մեր համայնքին, դե եւ բոլորիս համար շատ դժվար ժամանակներ անցել են, պատերազմական աս վերջին հատկապես 2020 թվականի պատերազմ, 2023 թվականի Ղարաբաղցիների տեղահանումը, ձեր ժամանակ նույնպես 1988 թվականի երկրաշարժը, որ դարձյալ միավորեց բոլորը, միասին կարողացաք ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել, օգնել և այլն. Այս ամենի հետ ինչ կարծեք, ինչ ձեր բարեմաղթությունը կարող եք տալ?
1: Többször éltek ugye az örmények nehéz időszakokat, amikor földrengés volt, és a nagyon jó barátnőm, a Vörös Keresztnek a szóvivője, Légrádi Eszter, nagyon hálásak vagyunk, azt hiszem, hogy mindannyian a mai napig is, hogy az ő közreműködésével hoztak ide 300 gyereket. És úgy volt, hogy elmegyek ezt a hadmeséjemmel, hogy igen, úgy igen. volt, hogy megyek vele repülőtérre fogadni a következő csoportot, hiszen 300 gyerek nem egyszerre volt, hanem csoportosan jöttek Magyarországra, és bementem a Vörös Kereszthez, és akkor mondja, hogy nézd meg, ez a két kis gyönyörű gyerek, senki nem akarja elvinni, külön akarják őket elvinni, fogták egymás kezét, és egymáshoz szorosan őrve, hatalmas, barna és zöld szemek néztek rám, ilyen kis reménnyel, hogy és akkor mondtam Eszternek, Eszter, nem tudom őket itt hagyni, hát akkor majd valaki más tolmácsol, úgyhogy magunkhoz vettük, és két gyerek nálunk volt két hónapon keresztül, úgyhogy az én gyerekeim nagyon megszeretik őket, nagyon boldog voltam, hogy utána még leveleztünk sokáig velük. Tehát ez volt az az időszak. Hát jöttük az önkormányzatiság, több posztot foglaltam el, mit tudom, második kerületben elnök voltam, Alexnek a helyettese voltam, elnök helyettes, nemzetközi bizottság elnöke voltam, de ezek a posztok nekem csak azt jelentették, hogy sok munka volt, aminek nagyon-nagyon örültem.
0: Igen.
1: Rengeteg barátra tettem szert, különösen az erdélyi örményekkel nagyon összebarátkoztunk, és minden évben utaztunk, és szerintem közreműködtünk abban, hogy a romániai, tehát a bukaresti örmények, valahogy összekapcsoltuk őket az erdélyi örményekkel, mivel ők magyarul beszéltek, főleg azok románul beszéltek, sőt, még egy közös újságunk is volt. Igen. Boldogok voltunk, úgyhogy szerintem nagyon sokat tettük ezért. Egy szakácskönyvet fordítottam le magyar nyelvre. Igaz, hogy nagyon kevés példányszámba, de sok érdeklődő volt, és nagyon boldog voltam, hogy valamivel hozzájárultam ahhoz, hogy összekapcsoljam a örményeket, úgy, hogy jobban ismerjenek meg minket a magyar társadalom. És hát legutóbb már megint, tehát is megismétlődött a katasztrófa, ami történt, hogy a mieink otthagytak a karabahi nyelvet. Első időben nem tudtam zokogás nélkül ezt mint átélni, tehát ahogy eszembe jutott a nagymamám, hogy apukám ott van eltemetve,
0: csak.
1: Igen. És megtudtam, hogy Máté szeretett szolgálat, nagyon nemes gesztus volt az, hogy idehoztak az örmény családokat, némelyikkel megismerkedtem, és nagyon boldog voltam, hogy egy picit és hozzájárultam ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és hogy némelyiknek segítettem elhelyezkedni. Persze nem az ömében az önkormányzat segített meg ilyesmi, de én, mint személy, tehát most sehol nem szerepelek, tudtam segíteni nekik egy kicsit, hogy itt-ott elhelyezkedni. Holnap például megyek tolmácsolni egy családnak, akik ott idősek,
0: igen.
1: és tolmácsolni kell, mert nem tudnak se angolul, sem idős emberek,
0: igen,
1: hát honnan,
0: igen,
1: hogy
0: igen,
1: tudjanak.
0: Persze.
1: két orvoshoz is viszem őket, és nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőségem, hogy egy picit is, de hozzájárulni ahhoz, hogy jól érezzik magukat. Felajánlottam, hogy tudok nekik segíteni, megtanulni egy kicsit magyarul, hát annyit tudok, hogy alapfokon segítsek nekik. Arra gondoltam a napokban, hogy jó lenne egy ilyen csapatot összeállítani fiatalokból, akik tudnak mind a két nyelvet jól. És akkor itt segítenének nekik tolmácsolni, meg elkísérni, meg telefonálni például, vagy ilyesmi. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy érezzük jól magukat. Egy párszor volt olyan, hogy jaj, de jó, veled beszéltük, és mindjárt jobb lett nekünk, hiszen karabahi nyelven beszélek. És amikor beszélek pár évtől számon cuk, akkor mondják, hogy haj, és lavos, azt mondja. Igen, nekem is ez nagyon jó.